nek nek la wante du xew xew dindam nek nek la wante du xew xew da xew xew dafa xewi te mom dara du xewi melni kon guddé tay gi ci la bok tabarkallah